a regisztrúgyó arok a pecsató. Rádve váltári, ez egy mi a se, a már a se, a nyíl behemá.